0: Mirchi Morga na Vétkész szállt. Only on Mirchi. It's hot.
1: Yep, I got.
2: Purani jeans.
3: Purani jeans. With Charu. Only